kanál 77. Dvojte o milení hitovi. Slušaš kanál 77. Maximum muzika. Kanál 77. Leto do maximum. Hitovi na maximum. Hi, I'm Ray. Kanál 77. Samo hitovi.